Hatteklura, Asena, 11 Disamia, Lita och Sebain. Gladys Night and the Pips, best thing that ever happened to me. Och innan lyssnar mig att få be easy för dagli station på tema speciali al Santa Maria. Lehando och besitsnin Sebain och Tmenin dal weekend. Jbazz och jvera. Och till uppdating kelmeg da Shane Duar ikel jowa iswalit at cinema. As jowa Tennessee, marat at minja och Tmenin, hadet maha iklas heha. Li tinkludi t-ġieġa mixwija, patata l-porn, u l-porn porn, kollox komplut. Għabdu spieċir ma li t-ċekjaw l-basket għas security għasra maħallu iġ t-tħol. Pero jina l-kurzita tijaj għatmur oltre. ċfin kienet setara di biex ta' kumpanja ħdik la t-għaldi? Għant ħalli għat t-tħol jent kieku? Jasra. Għan ħalli bdi, you and the cry, bejn fuq bej easy 100.2.